0: azért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubinus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 20 000 forint üti a dízelesek markát, kérhető már a hetedikesek védőoltása, letartóztatták a villamoson késelő férfit. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20 000 forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védettár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csak nem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvösséget követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

zenék, a legjobb zenék. Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Vonzó volt a nyári diákmunka, elfogták a késelőt, keresik a legszebb kerékpárutat, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Felpörgött a nyári diák munkaprogram. Csak nem 30 ezer diák vett részt a júliusban újraindított kezdeményezésben. A fiatalok foglalkoztatására csak nem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd forintot biztosítottak. A tanulók főként önkormányzatoknál dolgoztak, de a turizmus és vendéglátás területén is elhelyezkedtek 5000-en. Elfogták a 4-es villamoson késelőt. A 18 éves fiatalember többször megszúrt egy 33 éves férfit. Az elkövető ezután leszállt a szerelvényről. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, a sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták és előállították. Tetszene a lakosságnak a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelése? Egy hazai kutatás szerint a magyarok csak nem fele kipróbálná ezt, ha ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. A többség úgy vélte, javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. Baj van a szilikon kenyérsütő formával. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú terméket. Az intézkedés a 25 cm átmérőjű tételekre vonatkozik. A kínai árut a Tesco üzleteiben értékesítik. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Célzott segítség a dízelautók használóinak. Magyar Péter kormányfő ígért intézkedést, de a részletekről egyelőre nem adott információt. Azt viszont jelezte, hogy általános árkorlátozást nem terveznek, mert az szerinte üzemanyaghiányhoz vezetne. A kormányülésre a MOL vezérigazgatóját és több vezetőjét is meghívták, hogy a drágulás megfékezéséről tárgyaljanak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, és már készül a jövő évi büdzsé. Nélkülözhetetlen volt a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna víz szintjét. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény híján az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyóvízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent. A fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező meder szakaszt erősítik meg. Cáfolta Ausztria, hogy uniós panaszt tett volna a paksi fenékküszöb miatt. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, Bécs bepanaszolta hazánkat Brüsszelben. Az osztrák minisztérium szerint azonban csak szakmai egyeztetések zajlanak. A Duna Bizottság nem vitatja, hogy biztosítani kell az atomerőmű hűtővíz ellátását. Ugyanakkor azt kéri, úgy alakítsák át az építményt, hogy az ne akadályozza tartósan a hajóforgalmat. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
3: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltűnt a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor.
1: A macskajátékot mutatja be a Budapesti Új Színház. Örkény István 1969-ben írt tragikomédiájának premierje Vas György rendezésében októberben lesz. Orbánné szerepében Esztergályos Cecília lép színpadra, Gizát Freud Edit alakítja, Paulát pedig Gregor Bernadett játsza. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veig Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
5: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Hunyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, Háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanydrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fér fel.
1: Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb műveket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják. A rendezvényt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetemen, mondta rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
6: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli.
1: Az idei volt az 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyár Magyarországon. Az országos középhőmérséklet meghaladta a 23 fokot, miközben rendkívül kevés, mindössze 74 mm csapadék esett. Mindeközben több hőhullám is 40 fok fölé emelte a hőmérsékletet. Június 30-án Széchenyben például 42 fokot mértek, ami új magyarországi rekord. Megújult a Nemzeti Közadatportál. A weboldalon bárki megnézheti, hogy mire és milyen feltételekkel költötték el a közpénzeket. Tanács Zoltán miniszter szerint a fejlesztéssel gyorsabbá és átláthatóbbá vált az állami források felhasználására vonatkozó nyilvános adatok keresése, szűrése, összehasonlítása és letöltése. Ezek az információk egyébként több nyelven és gépi feldolgozásra alkalmas formában is elérhetők. Nyugaton és északnyugaton süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen, jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan szemerkélhet. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 12-e van, szombat, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd Maxi Priest és a Close to You, a kezdés pedig Florida és Kesha közösség. Ez a Right Round, együtt rádiózunk egészen délig. Hamarosan jövök az infókkal majd.
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Maxi Priest és a Close to You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Valaki éppen a reggeli kávéját szürcsöli, vagy készíti a reggeliét. Benne vannak a hétvégén, a korán kellőket sem hagyom a legjobb zenék nélkül. Jön most a Try Again ide a Bestre.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Geszti, Petil, Begi és Presser Gábor közöse volt ez az LGT dalát, dolgozták át zseniálisan, az embertelen dallal ébredhettünk. A mai napon a névnaposok, a Máriák, mert hogy egyébként szeptember 12-e van szombat, a születésnaposok között pedig Jennifer Hudson, amerikai énekesnőt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1973-ban született Paul Walker, amerikai színész, a Halálos Iramban sztárja, és hát már sajnos nincsen közöttünk, 53 éves korában hunyt el. 1981-ben pedig először mutatták be a BBC csatornán a Hupikék törpikéket, és még egy nagyon érdekes dolog a mai nappal kapcsolatban, az, hogy mai napon van a videójátékok világnapja, a csokoládés turmix napja is, és az ölelés és a pacsi napja is. Úgyhogy ezzel megyünk tovább, ezzel a lendülettel ébredünk, de csak a rövid szünet után a legjobb zenéket hozom. Itt lesz velem Mark Ronson és Bruno Mars közöse, ez lesz majd a hírek után az Uptown Funk. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: 20 ezer forint üti a dízelesek markát, kérhető már a hetedikesek védőoltása, letartóztatták a villamoson késelő férfit. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20 ezer forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védettár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csak nem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarasi rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. Egy év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvösséget követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Mucho Mambo Sway, a Schweftől szép reggelt kívánok mindenkinek. Jövök a mai reggel témáival, 7 óra után a kutyákkal fogunk foglalkozni, mert hogy most azt bizonyították be bécsi kutatóink, hogy az emberek arckifejezését képesek felismerni. Ez egy nagyon érdekes téma, ezt majd körbejárjuk. Aztán 8 óra után pedig Will Smith érkezik, aki több mint negyed évszázada aktív színészként, úgyhogy erről fogunk majd egy kicsit körbe beszélgetni dolgokat. Aztán végül 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és a mai napon foci lesz, méghozzá történelmi szezon kezdett Rafinhánál, csak Kocsis Sándor előzte meg a Barcelona statisztikájában a brazil szupersztárt, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni, tehát a mai nap reggelén, meg természetesen szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé a Black Eyed Peas-szel megyünk tovább. Ez a Meet Me Halfway, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig hozom a nap első témáját, ami nem más lesz, mint a kutyákkal fogunk foglalkozni, mert hogy most Bécsben azt állapították meg a kutatók, hogy felismerik az emberi arc kifejezéseket. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Molokko csapata már biztos, hogy itt lesz velem. A Sing It Back szól majd tőlük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Stefan, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Nem is gondolnánk, hogy mennyi kedves és néha furcsa állatos szoborban Budapesten. Pingvines szoborból több is található, egészen pontosan 2, és mindkettő a pesti oldalon. A régebbi a 10. kerületi Szárnyas utcai lakótelep parkjában van 1958 óta. Boldogfai Farkas Sándor pingvinpárt ábrázoló szobrát ekkor állították fel. Pest-Szentlőrincen a Lakatos úti lakótelepet pedig 1967 óta díszíti Borics Pál alkotása, ami pedig egy pingvin családot ábrázol. Vagy ott van például a Szerencsét hozó macska a Kálvin téri aluljáróban. Illés Gyula 1980-as évek elejéről származó vörös márvány alkotása a Város születése címet kapta, Budapest terjeszkedését hivatott ábrázolni. Akármilyen szimbolikus is a mű, szerepel rajta egy oda nem illő alak, a művész macskája Mici, akinek a város terjedéséhez nem sok köze van, viszont állítólag, ha a farkát megsimogatjuk, akkor szerencsét hoz.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Befejeződött a munka az atomerőműnél, keresik a tankerületek új vezetőit, egyre több állampapírt vesznek a magyarok. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Befejeződött a stratégiai művelet a paksi atomerőműnél, levonul a katonaság. Több mint egy hónapon át segítette a Dunai árvízvédelmi munkálatokat a Magyar Honvédség több alakulata Duna-Szent Benedeknél. A rekord gyorsasággal elkészült fenék küszöb kiépítése után most elhagyják a munkaterületet. Az építés augusztus közepén kezdődött, és mintegy 6 milliárd forintba került. Azóta az összes reaktor és a turbinák is újra kifogástalanul működnek. Új vezetőket keresnek a tankerületek élére. Mind a 60 tankerületben változás jön, jelentette be az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az oktatásban teljes szemléletváltásra és a helyi viszonyokat ismerő szakmai vezetőkre van szükség. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Már több mint 1,2 millióan tartanak állampapírt a Magyar Államkincstárnál. Az ügyfelek befektetéseinek összértéke meghaladta 11 milliárd forintot, és csak az idén csaknem 2000 milliárddal nőtt. Ebben az évben 80 ezeren nyitottak értékpapír vagy start számlát, utóbbiból már 463 ezeret kezel a kincstár. Az ügyintézés egyre inkább az internetre költözik, a tranzakciók több mint 90, az új számlanyítások 66%-át már online végzik. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
6: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
5: Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, zápor sok felé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel. Front mindeközben nincs felettünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Bécsi kutatók megállapították, hogy a kutyák képesek felismerni az emberi arckifejezéseket. Erről fogunk beszélni ebben az órában, na meg persze szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, ma is szeptember 12-e van szombat. Ebben az órában az ébresztő felelős például majd Nájjön Edemsz és Mercy lesz. Na meg most a The Reason, ez elindul.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A Bécsi Egyetem kutatói funkcionális MRI vizsgálatokkal bizonyították, hogy a kutyák agya ténylegesen eltérően reagál a különböző emberi arckifejezésekre. A kutatás rávilágított arra, hogy az állatok nem csak felismerik az alapvető érzelmeket, de az emberi mosoly neurológiai szinten is kiemelt jelentőséggel bír számukra. Például a boldog arckifejezések a kutyák agyában a magasabb szintű kognitív folyamatokért és a jutalmazás feldolgozásáért felelős területet aktiválják. Ez azért szerintem nem semmi, rettentően okos állatok a kutyák, és nagyon szeretem őket, úgyhogy a kis négylábúak mindig mosolyt tudnak a mi arcunkra is csalni természetesen, és a legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Brian Adams és Mel C duettje, a When You Are Gone, most pedig Sarah Connor érkezik, szól a Let's Get Back to Bad Boy, most itt a Best Time.
1: It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new.

0: Best FM a legjobb zenék. Beyoncé és Jay-Z ébresztett minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem például Michael Jackson és Janet Jackson közöse, a Scream is majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Négy megyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom, vizsgálat kezdődik a szuverenitásvédelmi hivatalnál, folytatódnak a diákolimpiák. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megérkezett a várva várt eső, ezzel négy vármegyében szűnt meg a tűzgyújtási tilalom. Mától Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában visszavonták a korlátozást. Máshol marad a tilalom, ugyanis nem esett elég csapadék, az erdei biomassza továbbra is száraz. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu oldalon olvashatnak. Nyomozást rendelt el a rendőrség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az elmúlt két év költéseit vizsgálják, a feltár dokumentumok szerint ugyanis összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Ez a teljes büdzsének több mint a negyede. 10-ből 4 cég tervez létszámbűvétést még idén, miközben csökkenést 13%-uk jelzett előre. Ez derül ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Közép-Magyarországon működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt, több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta a rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
2: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerekévforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
1: A részleteket a Diákolimpia honlapján találják. Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, zápor sok felé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel, front mindeközben nincs felettünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Pest FM a legjobb zenék, ez volt a Tankcsapda dala, a Pesten megjelent. Isten szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 12-e van szombat, egyébként a videójátékok világnapja, és bizony-bizony a következő előadónak rengeteg köze van a videójátékokhoz. Menjünk sorba. 1990-et írunk, amikor megjelenik egy olyan játék, amiben ő lehet irányítani, és az elrabolt gyerekeket menti meg. Majd van egy olyan is, a Sonic játéka 94-ben, ez a harmadik része volt egyébként, amiben a háttérben találó zenéket az ő cége készítette, tehát az ő csapatával dolgozott egyen. A stáblistán egyébként nem található, csak a cége szerepel rajta, és 2010-ben is volt egy játék, amiben lehetett táncolni az ő dalaira. Miről van szó? Hát nagyon egyszerű. A pop királyáról, Michael Jacksonról, és most itt van vele a tesója is a folytatásból, ugyanis most indítom Janet Jacksonnal való közös dalát. Ez a Scream, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig beszélgetünk méghozzá Will Smithről, aki több mint negyed évszázada mutatkozott be színészként. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Bob Marley, és a Funkstar Deluxe közöse, a Sunny Shining is majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: Woo!

0: hírek a Best FM-en.
1: Segítséget kapnak a dízelautósok, idén is jár a HPV elleni oltás a hetedikeseknek. Ma már kellemesebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20.000 forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védettár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csaknem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. Egy év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvösséget követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 12-e van, szombat, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, és ebbe az órába Will Smith-szel foglalkozunk, aki negyed évszázada van a filmvászonon és a képernyőkön, a kezdés pedig az NSYNC csapatáé, ez a It's Gonna Be Me.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Több mint negyed évszázada 1990. szeptember 10-én debütált az NBC műsorán a Kaliforniából jöttem, amellyel az akkor 21 éves rapper Will Smith elindította színészi karrierjét. A kultikossá vált sitcom nem csak egy korszak meghatározó televíziós produkciója lett, de egyes utat nyitott a főszereplő számára a hollywoodi sztár státusz felé. A mozivászon meghódítása alig egy hónappal a sitcom fináléja után 1996-ban jött el. Bemutatták a Függetlenség napját, amely az év legnagyobb mozis sikere lett. És ezzel Will Smith pedig nagyon előre tölt, és a filmipar egyik legkeresettebb színészévé vált, és olyan nagy sikerű produkcióban kapott főszerepet, mint a Men in Black vagy a Bad Boys. Az utóbbi kettő pedig folytatásokkal is bír, úgyhogy szerintem Will Smith nem éppen az a karakter, aki le tudna állni, hogyha megnézzük azt is, hogy a mai napig koncertezik, mert hogy amellett, hogy zseniális színész, zseniális zenéket is tett le az asztalra, méghozzá DJ Jazzy Jeff-fel, akivel együtt szerepeltek egyébként a Kaliforniából jöttem című sorozatba, és igazából a dalok is onnan kerültek ki, és váltak hatalmas nagy világslágerekké, úgyhogy ez így az egész összefolyik, ami Will Smith életében van, na de azt akartam mondani, hogy nem éppen tud leállni, úgyhogy szerintem sok filmben fog még feltűnni, amiben zseniálisat fog alkotni, viszont most nem hallgatjuk őt itt zeneileg, hanem az Ébredés és a Napindítás mellé indítom most a Deja Vu felvételét, és hogyha már Will Smith nem tudott megállni, akkor most szóljon a Can't Stop tőlük most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az Irie Mafia, és a mellettem szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 12-e van szombat, a névnaposok a Máriák, a születésnaposok között pedig Jennifer Hudsont, amerikai énekesnőt, színésznőt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A Máriákról nem beszélve, akik a családunkban vannak, felsőpokonyiakat innen is csókoltatom, ezt muszáj voltam elmondani. 9 óra után pedig a sport lesz majd terítéken, irány Barcelona, és ott foglalkozunk Rafinhával, de magyar vonatkozása is lesz a dolognak, mert hogy valamilyen statisztikában csak Kocsis Sándor előzi meg ezt a brazil szupersztárt, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Lesz még egy fél órán közösen ebben az órában, úgyhogy majd a sportrovat csak utána fog jönni, viszont énekel majd nekünk Cooley Williams, a hírek után szól is majd a World Celebration. World Celebration.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoo, do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Levonult a katonaság a paksi munkaterületről, 60 tankerületben keresnek új vezetőt, jól fogynak az állampapírok. Jó napot kívánok, Springman Bettit hallják. Befejeződött a stratégiai művelet a paksi atomerőműnél, levonul a katonaság. Több mint egy hónapon át segítette a dunai árvízvédelmi munkálatokat a Magyar Honvédség több alakulata Duna-Szent Benedeknél. A rekord gyorsasággal elkészült fenékküszöb kiépítése után most elhagyják a munkaterületet. Az építés augusztus közepén kezdődött, és mintegy 6 milliárd forintba került. Azóta az összes reaktor és a turbinák is újra kifogástalanul működnek. Új vezetőket keresnek a tankerületek élére. Mind a 60 tankerületben változás jön, jelentette be az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az oktatásban teljes szemléletváltásra és a helyi viszonyokat ismerő szakmai vezetőkre van szükség. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Már több mint 1,2 millióan tartanak állampapírt a Magyar Államkincstárnál. Az ügyfelek befektetéseinek összértéke meghaladta a 11 milliárd forintot, és csak az idén csaknem 2000 milliárddal nőtt. Ebben az évben 80 ezeren nyitottak értékpapír vagy start számlát, utóbbiból már 463 ezeret kezel a kincstár. Az ügyintézés egyre inkább az internetre költözik, a tranzakciók több mint 90, az új számlanyítások 66%-át már online végzik. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, zápor sok felé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel, front mindeközben nincs felettünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Eros Ramazzotti, szép reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 12-e van szombat, egyébként a bátorítás nemzeti napja, és hát a következő dalnak, a következő együttesnek a frontembere is bizony-bizony rengeteget bátorít, és áll ki egy dolog mellett, méghozzá amellett, hogy ADHD-t diagnosztizáltak nála, és megmutatja, hogy nem kudarc, és nem határozza meg az emberi értékeket, és bizony-bizony lehet teljes életet is élni, és ezzel kapcsolatban egyébként rengeteget foglalkozik a social médiába, és próbálja az embereket, az ilyen ADHD-val rendelkező embereket, egyébként ez egy figyelemzavar, előre tolni az életben, és szerintem rengetegen vagyunk így, hogy figyelemzavarosak vagyunk, én is, úgyhogy inkább folytatom most az ébredést és a napindítását. Jön tehát Adam Levine, azaz a Maroon 5 frontemberével, a She'll We Be Loved most itt a Bestán.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig, hogyha én vagyok, akkor mindig a sportterítéken és a mai napon a gránát vörös kékekhez látogatunk el, méghozzá Katalóniába, ugyanis Rafinhának olyan szezon kezdete volt, hogy a statisztikák alapján a Barcelona házatájékán csak Kocsis Sándor előzi meg. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Madonna már biztos, hogy itt lesz velem, méghozzá a Gimme to Me-val majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
3: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
2: Részletek az árkádbudapest.hu-n.

0: Hány a pizzami.hu. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. A Nyugati pályaudvar jó pár film vasútállomáson játszódó jeleneteinek biztosított helyszínt. Itt forgatták a Die Hard, Drágább, mint az életed, a Napfény íze, valamint a Csajok Monte Carlóban című filmek egyes részeit. Különösen nagy figyelmet keltettek a 2003-ban bemutatott Underworld című film itteni munkálatai. Ebben a produkcióban a főszerepet Kate Beckinsale alakította, viszont Görög Zita is szerepet kapott méghozzá, pont egy olyan jelenetben, amelyet a Nyugati pályaudvaron vettek fel. A Len Wiseman által rendezett filmben a pályaudvar közelében húzódó M3-as metróvonal is kiemelt jelentőséggel bírt. A filmesek egy látványosan megkoreografált lövöldözési jelenetet hoztak létre a budapesti utazóközönség számára jól ismert jellegzetes metrószerelvények között.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Jól jött a tegnapi eső, vizsgálódnak a Szuverenitás Védelmi Hivatal házatáján. Sok vállalat tervez létszámbővítést. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megérkezett a várva várt eső, ezzel négy vármegyében szűnt meg a tűzgyújtási tilalom. Mától Györmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában visszavonták a korlátozást. Máshol marad a tilalom, ugyanis nem esett elég csapadék, az erdei biomassza továbbra is száraz. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu oldalon olvashatnak. Nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az elmúlt két év költéseit vizsgálják, a feltárt dokumentumok szerint ugyanis összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Ez a teljes büdzsének több mint a negyede. 10-ből 4 cég tervez létszámbűvítést még idén, miközben csökkenést 13%-uk jelzett előre. Ez derül ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Közép-Magyarországon működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia verseny sorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt, több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta el rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
3: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végig végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerek évforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
2: A részleteket a Diákolimpia honlapján találják. Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, zápor sokfelé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel, front mindeközben nincs felettünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 9 óra után mindig a sportterítéken és a mai napon irány Barcelona, ugyanis Rafinhát csak Kocsis Sándor előzi meg a kezdeti statisztikákban, a szezon kezdeti statisztikákban. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz Kenny Dopp és a Buckethead közös a Da Bump, a kezdés pedig az Unwitted, most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, a Barcelona brazil támadója Rafinha elképesztő formában kezdte meg a szezont, góltermelésével pedig olyan legendák történelmi rekordjait közelítette meg a katalán klubnál, mint a magyar aranycsapat klasszisa Kocsis Sándor. 8 gólt lőtt 5 meccs alatt, és ezzel egyel marad le Kocsis Sándor mögött, és bizony-bizony holt versenyben van Luis Suárezzel. A legrangosabb európai klub a sorozatban 21 gólnál jár, amivel pedig Neymarral van holt versenyben, az 5. helyet foglalják el a klub történelemben. Előttük van Lionel Messi, Luis Suárez, Robert Lewandowski és Rivaldo. A Feyenoord elleni mérkőzésen legjobbnak megválasztott játékos kirabbanó formáját egyszerűen a kemény munkával magyarázta. Kiemelte, a céljuk az, hogy hazai pályán mutatott domináns szintet, tökéletes futballt általánosítsák a szezon során, minimálista csökkentség a hullámvölgyeket. Hát ez van Katalóniában a Barcelonánál, és folytatódik természetesen a holnapi napon majd nekik a megmérettetés a spanyol bajnokságban, nem is akár kivel állnak majd szembe, méghozzá Levante otthonába látogatnak majd el. Tőlem pedig most jönnek a legjobb zenék az éveredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, itt lesz velem például a pop királynője Madonna, Give It To Me-val, na meg most Enigma itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át.

áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a nul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Brand New Heavies és a Sometimes szeptember 12-én szombaton, amikor egyébként az ölelés és a pacsi napja van, és a következő dalban pedig pacsizik Barbara Streisand a Bonnie M-mel, és nagyon sokan azt hiszik egyébként, hogy a Dark Souls a Barbara Streisand azért használta fel, mert hogy ez Barbara Streisandnek a dala. Nem, ez a Bonnie M dala, de mégis az van benne mondva, hogy Barbara Streisand. Jön tehát a Dark Souls most ide a Best-re, az ébredés és a napindítás mellé. Barbara Streisand.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, és indul a Best hétvége a legjobb zenékkel, egészen délig még én hozom őket. Itt lesz például velem a következő órában már biztos a CNC Music Factory sikere, a Gonna Make You Sweat.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
3: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
3: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
4: Árkád.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Mókaliget néven ingyenes mókus, illetve madárpark vár mindenkit Budapesten a 4. kerületben. Az Ugró Gyula sor 1-3 alatt mindenki ingyenesen nézheti meg az aranyos mókusokat, és találkozhat különleges madarakkal is. Több tucat madárfajnak is otthont ad a 4. kerületi idilli hely. Az elkerített kisligetben több mókus és madáretető, sőt fürdető, sünnilak és még rovarhotel is található. A Mókaligetben készítettek a látogatók számára egy információs táblát az itt szemügyre vehető fajokról, amelyek QR-kóddal vannak ellátva. Ezeket beolvasva okostelefonunkkal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapjáról kaphatunk részletes információt a madarakról. A Mókaliget nem hatalmas ugyan, de sok-sok móka és szeretet lakozik benne. A természet szerelmeseinek és a szürke, hétköznapi rohanásból kitörni vágyóknak tökéletes kikapcsolódást nyújt, akár gyerekekkel együtt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék! A Best FM-en.
7: Automatikusan érkezik majd a dízelesek kompenzációja, már kérhető a HPV elleni oltás, jön a digitalizációs stratégia. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20 000 forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csak nem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedékiadójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
8: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
7: Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb esőzápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvösséget követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 12-e van, szombat, indul a Best hétvége, tübörögnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem Fatboy Slim és a The Rockefeller Shank, de meghozza a hangulatunkat így szombat délelőtt majd a CNC Music Factory is, a Gonna Make You Sweat-tel, a kezdés pedig a Durán Durani, ez a Reach Up for the Sunrise.
0: Best

0: tehet a sej?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A

a mesét. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen kabátban, és a nem tudom, én viszont tudom, hogy szeptember 12-e van szombat, a Hupikék törpikéket 1981-ben ezen a napon mutatták be az NBC csatornán, és hogyha már az NBC szóba került, akkor a következő énekesnő is összekedhető vele. 2022-ben ő képviselte szülőállamát, Ohio-t, méghozzá az American Song Contest című műsorban. Ő volt a legismertebb név a mezőnyben, a szakmai zsűri szavazataival nem sikerült tovább jutnia. Harmadik héten végül teljesen kiesett, miután a nézők is más előadókat juttatták tovább. Ide viszont az egyik legnagyobb slágerével érkezik most. Ő Mansi Gray, és most hozza az I Tried ide a Bestre.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The phone.

0: Best FM a legjobb zenék, a brit superstar DJ káprásztotta el a délelőttünket, ez volt Fatboy Slim és a The Rockefeller Shank. Szép napot mindenkinek, mert hogy szeptember 12-e van szombat, a Máriák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Jennifer Hudson-t, amerikai énekesnőt, színésznőt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. És van is egy tragikus dolog, mert ugye 53 éves lenne Paul Walker, amerikai színész, 2013 óta nincsen velünk, a halálos iramban sztárja, a folytatásban pedig jönnek a legjobb zenék, és ígérem, mozgásban maradunk méghozzá Nina Sky-nak köszönhetően. A rövid szünet után hozom majd a Move Your Body-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a mai közös utazásunk utolsó órája következik, ami egyben a délelőtt utolsó órája is lesz. Itt lesz velem Charles és Eddie közöse. A Would I Lie to You például majd 11 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Nincs szennyezés a furt kutakban, a Fejér megyei Iváncsán inváziós erdőkből biztosítják a szociális tűzifát. Késelés a villamoson, döntött a bíróság. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A település egyetlen kutyában sem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést Iváncsán. A Fejér megyei község önkormányzata jelezte, 55 furt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést. A vezetékes víz Ercsi felül érkezik, azzal nem lehet probléma. Azután lépett a helyhatóság, hogy az akkuüzem a múlt héten tájékoztatta őket. A gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Ezt követően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását, a januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra mérséklik. Mint egy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával itthon. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki megszúrt egy utast szerdán Pesten a 4-es villamoson. Az ügyészség szerint már a megállóban balhézott saját barátnőjével, akit aztán meglökött. Ennek akart véget vetni a férfi, mire a tettes rárontott, hozzávágott egy üveget, többször megütötte, majd kétszer combon szúrta. Szerencsére csak könnyebben sérült meg. Már több hasonló ügye is volt az elkövetőnek, idén kétszer gyanúsították meg garázdasággal. 200 ezer fiatalt mozgat meg a 40. Diákolimpia, több mint 70 sportágban szerveznek versenyeket. A jubileum alkalmából külön felhívást is közzétett a Magyar Diák Sport Szövetség. Részletek Szilágyi Andrea kommunikációs és marketing vezetőtől.
2: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogós sok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet.
1: Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai napra ebéd után egy igazi kis innyedséget is ajánlok, mert hogy szeptember 12-e van, és a csokoládé turmix napja, úgyhogy ezt el lehet majd fogyasztani, vagy vacsora után, vagy az ebéd után a mai napon. Na meg ebben az órában a legjobb zenéket, ugyanis itt lesz majd velem például Lutricia, McLean, a Somebody Loves You Honey-val, na meg Kanye West, a Stronger-rel indul.
0: Best FM.

mai napon van a bátorítás nemzeti napja. A következő előadót nem kell félteni, hogyha bátorításról van szó, ugyanis Lutricia McLean érkezik, aki egy 9 gyermekes családban nőtt fel, édesapja prédikátor volt, és a karrierje kezdetén gospelben énekelt, úgyhogy a templomi gyökerek miatt abszolút az egész karrierjét végig kíséri a bátorítás és a pozitív üzenetek. Mint ahogy a következő dalban is, ugyanis arra hívja föl a figyelmét valakinek, hogy nincsen egyedül. Jön a Someone Loves You, Honey, most tehát Lutricia McLean-től ide a Bestre.

0: Best of a legjobb zenék, ez volt Alice DJ és a Battle falon. Egy rövid szünet, aztán még folytatom, ebből az órából van hátra egy nagyon picike, úgyhogy még biztos, hogy itt lesz velem például majd Kylie Minogue, az In Your Eyes-zal folytatom majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Azaria dala után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Bénémet Dia érkezik, ővé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen Night Shift, méghozzá White Boy-jal, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek pörögnek 2 órán keresztül. A második órában állandó szombati rezidensünk, ennek specialistája Slim Fit érkezik majd mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hollywood, idáig mindenkinek kívánok szép délután, jó rádiózást a Bessel, jön Timbaland utoljára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A mozi kedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Például a Magyar Állami Operaház. Ybl Miklós tervei alapján az Andrássy úton emelkedő tekintélyes épület igen kedvelt célpont a nemzetközi filmes stábok körében. Dario Argento 1998-as az Operaház Fantomja című feldolgozása teljes egészében itt készült, ahol az épület a párizsi operaházat jelenítette meg. Woody Allen 1975-ös Szerelem és halál című alkotásában pedig a Szentpétervári opera szerepét töltötte be. Jennifer Lawrence is ezen a színpadon tűnt fel orosz balerina szerepében a Vörös Veréb című film bevezető jelenetében, és bár a Kém című vígjátékban Budapest önmagát alakította, és több magyarországi helyszín, mint például a Balaton is feltűnt, az operaház itt egy kaszinóként kapott szerepet a filmkészítők elképzelései szerint.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Nem is gondolnánk, hogy mennyi kedves és néha furcsa állatos szobor van Budapesten. Például lószobrok szerte a városban. Lovat ábrázoló szobor több is van Budapesten, még úgy is, hogy most eltekintünk a lovas szobroktól, mert ott a paripa csak kiegészítője annak a hírességnek, aki épp a hátán ül. Ám van jó pár embert nélkülöző lószobor is Budapesten. Mindjárt ott van a West End északi végénél álló szárnyas ló, vagyis a Pegazus szobra, amit Veres Kálmán készített, és ami eredetileg a 2000-es Hannoveri Expo magyar pavilonját díszítette. Ha már szárny, akkor következzen a 10. kerületi Szárnyas utcai lakótelepen lévő Csikó szobor, ami 1959 óta állott, és Cseh István keze munkáját dicséri. Végül, de nem utolsó sorban pedig ott van Barta Lajos 1965-ben felállított Lovacskák című szoborcsoportja a Gellért hegyen, a Jubileumi Parkban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Közétkeztetés folyamatosan ellenőriz a Nébih 911 titkos iratokat tett nyilvánossá a CIA. 4 tonna kokain célkeresztben a csempészbanda feje. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan ellenőrzi a menzákat, illetve a közétkeztetésben közreműködő konyhákat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szakembereik mindent vizsgálnak, ami a biztonságos, szakszerű működéshez kell. Az eredményeket aztán közzéteszik a hivatal honlapján. Részletek Tóth Dávid osztályvezetőtől.
3: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Nébih közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
2: Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A CIA már 3 évvel 2001. szeptember 11-e előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot egy komoly terrortámadás lehetőségére. Ez derült ki a most nyilvánosságra hozott és eddig titkosan kezelt iratokból. A hírszerzés akkor szinte pontosan megjövendölte azt, ami később bekövetkezett. A jelentések rögzítették, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida csoport robbanó anyaggal megrakott repülőgéppel vehet célba amerikai városokat, konkrét tervet azonban nem tártak fel. Tegnap szerte az Egyesült Államokban megemlékeztek a 25 évvel ezelőtti merénylet sorozat 3000 áldozatáról. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, és a gyanú szerint Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes hétvégét és vidám szombat délutánt kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem, Bénémet Diával, és olyan isteni slágerekkel, mint például a Destiny's Child dala, a Bootylicious, itt lesz a Halott pénz is, Ed Sheeran is énekel, most pedig Krisztina Aguilera-val indítom az órát. Szól a Dirty, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

Itt a FM legjobb zenék, a Quit Playing Games-el folytatjuk most a Backstreet Boys egyik első nagy nemzetközi slágere, amely 1996-ban jelent meg, és a második Backstreet's Back album európai kiadásán is szerepelt. Több országban is nagy sikere volt. Érdekesség, hogy az amerikai kiadásukon a dal csak később, 1997-ben jelent meg, és ott is a Billboard Hot 100 top 10-ébe került. A videóklipben a fiúk esős, fekete-fehér romantikus hangulatban szerepelnek, ez pedig azért mondhatjuk, hogy nagyban hozzájárult a korszak fiúbandás imázsukhoz. Érkezik tehát a Quit

Best FM, a legjobb zenék. Makó rendezik a hagyományos hagymafesztivált, emiatt hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat a 31-es kilométernél, úgyhogy ez okozza a torlódást, hiszen a forgalmat a mellékutcákra terelik. Az M0-áson az M3-as autópálya és az M2-es autóúti csomópont között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométer között

0: burkolatjelfestés miatt lezárták a külső és a középső sávokat, a forgalmat a belső sávba terelik. Az M1-esen pedig továbbra is tartanak a szélesítési munkák, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon kell figyelni balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egész délután a legjobb zenéket hallgatjuk, így lesz ez a folytatásban is, úgyhogy hozom hamarosan az Ace of Base dalát. A Life is a Flower, az órát pedig ezzel kezdjük azonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Indul a gyermekvédelmi krízisprogram. A kutyári szennyezés után nincs baj Iváncsán. Köszönjük időjárás, 4 megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi védelmi jelentése, az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Eszerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. A település egyetlen kutyában sem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést Iváncsán. A Fejér megyei község önkormányzata jelezte, 55 fúrt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést. A vezetékes víz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. Azután lépett a helyhatóság, hogy az akkuüzem a múlt héten tájékoztatta őket. A gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Ezt követően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. 4 megyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. Az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz, figyelmeztetett tájékoztatásában a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Kitiltották az okos szemüvegeket az iskolákból Norvégia fővárosában. Elejét akarják venni annak, hogy a gyerekekről tiltott felvételek készüljenek, vagy egy folyamatos adatgyűjtés áldozataivá váljanak. Ráadásul a kellékeknek nincs semmi extra szerepük az oktatásban, más eszközökkel gond nélkül helyettesíthetők, viszont kiszolgáltatják a tanulókat és a diákokat egy gigacégnek, illetve akár a bűnözőknek is. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, szeptember 12-e van, ma a Máriákat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, én pedig gondoskodom a legjobb zenékről, érkezik is Gramofonzi, egy szerb DJ és producer projekt, amelynek a Why Don't You című dala.

legjobb zenéke. Life is a Flower, a svéd Ace of Base 98-as dala, amely a Flowers című harmadik stúdióalbumukon jelent meg. A dal Európában hatalmas siker lett, az Egyesült Királyságban például az 5. helyig jutott, és több országban is bekerült a top 10-be. Érdekesség, hogy a szám eredeti változata a Whenever You're Near Me később új dalszöveggel és új címmel jelent meg Európában. A dal üzenete ugye alapvetően az élet pozitív oldalának kereséséről szól, és jól illeszkedik az Ace of Base jellegzetes regi poppos hangzásához. Ezzel nosztalgiázunk a folytatásban, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok a közlekedési infókkal. Az M1-esen több helyen is felújítás van, például a 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagyszent János Böny csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek. Ott a 85-ös és a 97-es kilométer között a hegyes halom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, Budapest felé sávelhúzással a külső és a leálló sáv járható. Aztán Tata térségében a 78-as és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között hegyes halom felé szintén a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Vidám szombat délután kívánok mindenkinek. Folytatódik a Best délután azonnal a legnagyobb kedvencekkel, továbbra is a 90-es és a 2000-es évek legjobbjait hallgatjuk. Előtte hírek itt a 2 óra, aztán hamarosan jön a Margaret Highland is. Éjszaka és felcsendül Tom Novi és Lima közösre is. Now or Never, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es Magyar Nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Indul a gyermekvédelmi krízisprogram. Nőtt a Dunavíz szintje Budapestnél, két kerékpárost gázolt halálra egy autós. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. Az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Eszerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis vasárnap délig további 15 cm-es vízszintemelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce 0 pontját. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél. A rendőrség közlése szerint a sofőr megállás nélkül továbbhajtott, nem hívott segítséget. Az elkövetőt már elfogták, a hatóság későbbre ígért részletes tájékoztatást az esetről. 4 vármegyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. A Nébih figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el. Keleten még kitartanak a felhők, másutt napos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő. A fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És egy újabb óra, újabb nagy kedvencekkel. Hello mindenkinek, én Véni Meddia vagyok. 2 óra múlt, néhány perccel, én pedig továbbra is adom a legjobb zenéket. Hozom Justin Timberlake-et a Szenyoritával, aztán itt lesz Geszti Péter is Péter Fiporival, most pedig a Now or Never-t hallgatjuk, Tom Novi, német DJ és producer slágerét, amelyben Lima is közreműködik.
0: Best FM.

héten a legjobb zenék. Biztos sokan vannak vele úgy, hogy nem bírnak ki 5 percet anélkül, hogy rá ne néznének a telefonjukra. Csak egy pillanatra megnyitjuk az Instagramot, majd fél órával később még mindig görgetünk, éjszaka felébredünk, és az első dolgunk ellenőrizni az értesítéseket, vagy újra és újra rossz híreket olvassuk, annak ellenére, hogy pontosan tudjuk, hogy mindez csak fokozza a szorongásunkat. A szakértők szerint nem arról van szó, hogy démonizálnunk kellene az okos telefonokat, a közösségi médiát vagy a videójátékokat. A digitális világ ma már az életünk szerves része és számos előnnyel járhat. A probléma akkor kezdődik, amikor a használat nehezen kontrollálhatóvá válik, és fokozatosan kiszorítja az alvást, a munkát, a tanulást, a társas kapcsolatokat vagy a fizikai aktivitást. A digitális fejlődéssel együtt megjelentek a modernkori problémák, és a kutatások egyre több nevet adnak azoknak a viselkedés formáknak, amelyek a telefon használattal és a közösségi médiával, digitális jelenléttel függnek össze. Egy fontos különbséget már az elején érdemes tisztázni. Nem minden, amit okostelefon függőségnek nevezünk, számít hivatalosan elismert betegségnek. Az Egészségügyi Világszervezet azonban a betegségek nemzetközi osztályozásában önálló rendellenességként ismerte el a játékfüggőséget. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a sok videójátékozás önmagában betegséget jelentene. A rendellenesség lényege a játék feletti kontroll elvesztése, a játék egyre nagyobb prioritása más tevékenységekkel szemben, valamint az, hogy az érintett a negatív következmények ellenére is folytatja a játékot. De ugye ott van például a közösségi média függőség, ami mellett nem mehetünk el. A közösségi média egyik legerősebb csapdájának, ma már a közismert neve ugye a FOMO, vagyis annak a lemaradásáról, a kimaradástól való félelem. Ez az az érzés, amely azt súgja, hogy mi van, ha közben történt valami. Így aztán újra és újra ellenőrizzük a WhatsAppot, az Instagramot, a TikTokot, a híreket és az üzeneteinket akkor is, amikor erre valójában semmi szükségünk nincs. A FOMO nem pszichiátriai diagnózis, hanem olyan pszichológiai jelenség, amelyet többek között az internet és a közösségi média problémás használatával összefüggésben vizsgálnak. De egyébként a gyakorlati tanulság egyszerű, ha a telefon rendszeresen elrabolja az alvásidőnket, érdemes újra gondolnunk a lefekvés előtti képernyő használati szokásainkat. Töltsük az időnket inkább hasznosabban, a lehetőség szerint minél kevesebb telefon használattal, én pedig adom cserébe a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Zenék közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bag és 60 között a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Gyöngyös nyugat csomópontnál ugyancsak az M3-ason a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. Ami pedig az M5-öst illeti, Kunszállás és Kecskemét között cserélik a szalagkorlátot. A 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Az a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Budapest FM, a legjobb zenék Curtis slágerét hallgattuk, ez volt a Fehér Rózsa. Hamarosan itt a 3 óra, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán érkezik hamarosan a Kelemen kabátban, és EQ közössel Maradjatok gyerekek, de előtte felcsendül a Rapture Nagy Áli dala. Most pedig robogunk tovább a Kielefel, itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan érkezik majd az üzemanyag kompenzáció. Súlyos eredmények születtek a nyári razzián. Jön a klasszikus filmmaraton. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Automatikusan, külön kérelem nélkül utalják majd a dízelesek támogatását. A havi 5000 forintos összeget a Magyar Állam Kincstár utalja majd egészen decemberig azokra a számlákra, amelyekről a gépjárműadót befizették. Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másikra utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik el a pénzt. A maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosainak jár a segítség a magas árak miatt. Az érintettek összesen 20 000 forinthoz jutnak, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csaknem 1 millió autóst érint. 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból, és 37 millió forint bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem a nyáron. Bár jobb a helyzet, mint tavaly volt, továbbra is súlyos hiányosságot találtak a szokásos nyári razzián. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon ellenőriztek a fogyasztóvédelem szakemberei, a leggyakori probléma a nem megfelelő higiéniai állapot volt. Sokszor szennyezett volt a hűtő, nem volt megfelelő a kézmosóhely vagy a mosogatási technika. Nem különítették el az ételeket, vagy nem védekeztek a kártevők ellen. A nyári szezonban összesen 1500 vizsgálatot végeztek. Csak nem 100 vetítéssel vár az idei budapesti klasszikus filmmaraton. Szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal rendezi meg a fesztivált a Nemzeti Filmintézet. A részletekről Horváth Csaba, marketing és kommunikációs igazgató beszélt rádiónknak.
2: Idén 2 fontos évfordulót is ünneplünk a BKFM-en. 125 éves a magyar film, és 70 évvel ezelőtt volt az 1956-os forradalom. A budapesti klasszikus filmmaraton ezért külön szekciót szentel a forradalmat feldolgozó magyar filmeknek. Ezekkel együtt több mint 20 hazai alkotás lesz látható a fesztiválon. A budapesti klasszikus filmmaraton idén is kiemelt figyelmet fordít a fiatal közönségre. A diákvetítéseket a filmek alkotóinak részvételével szervezzük. Szakmai programjainkon pedig több mint 100 külföldi filmmegőrzési és forgalmazási szakember látunk vendégül a budapesti klasszikus filmmaratonon.
1: A fesztivál teljes programja a Filmmaraton honlapján érhető el. Folytatódik a naposabb, kora őszies idő. Az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék továbbra sem várható. Az északnyugati szél többfelé felélénkül, néhol erős lehet. Még 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 9 fokig hűl le a levegő. Holnap már a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután érkezhetnek meg a felhők. 20 és 25 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Rapture, az amerikai elektronikus zenei projekt, az IOU egyik legismertebb dala, amely 2001-ben jelent meg, és Nagy Ali, az énekesnő, aki felénekelte a dalt, azonnal nagy sikert aratott a klubokban és Európában, és ezzel folytatjuk, elhagytuk a 3 órát.

Best FM, a legjobb zenék, a Kent Heath, a Brit Jamiroquai 1999-es dala, ami az egyik legismertebb felvételük. Aztán erősen merít a funk és a diszkó világából, és a Napoleon Dynamite című 2004-es filmben is fontos szerepet kapott, amikor ugye a főszereplő emlékezetes tánc jelenetét láthatjuk. A Kent Heath több országban is bekerült a top 10-be, és a Jamiroquai egyik legnagyobb koncert kedvence lett. Ez érkezik most a Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha múltat.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M6-oson például új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es jelű Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső és a gyorsító sávot lezárták, valamint a leálló sávot is zárva találják az arra közlekedők, de a csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. Pécs felé egyébként az M6-oson a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, ott a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: A legtöbb délutáni slágereket hallgatjuk a folytatásban is. Jönnek a hírek most, hiszen itt a 4 óra. Aztán hozom majd Berkes Olivér dalát is.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérintem.
1: Volt, ami volt, teljes egészében is meghallgatjuk. És Amy Winehouse, illetve Mark Ronson is énekel nekünk perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
3: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
5: Indul a gyermekvédelmi krízis program. Októbertől újra megyéink lesznek, több fiatal véradóra lenne szükség. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, 184 új férőhelyet alakítanak ki, emellett 15 speciális gyermekotthonban erősítik meg a gyermekek védelmét és ellátását, valamint új krízis ellátást hoznak létre azonnal 80 gyermek számára. Célzott ellátást kapnak az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékos és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, és mintegy 440 millió forintot fordítanak azonnal a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal édesanyák támogatására. Visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés, változnak a választókerületek határai és a miniszterelnök illetménye is. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar köznönyben. Ez szerint októbertől eltűnik a vármegye és a főispán elnevezés, ezzel együtt pedig módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezése is. A választókerületeket átalakítják, a kormányfő illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Kevesebb a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
6: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk. Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
5: Folytatódik a naposabb kora őszies idő. Az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék továbbra sem várható. Az északnyugati szél többfelé felélénkül, néhol erős lehet. Még 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 9 fokig hűl a levegő. Holnap már a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután érkezhetnek meg a felhők. 20 és 25 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes szombat délutánt. Én Béni Meddia vagyok, elmúlt már 4 óra, és most pedig itt a Valeri, Mark Ronson és Amy Winehouse közös felvétele 2007-ből. A dalt eredetileg egyébként a brit The Zootons írta, és adta ki 2006-ban. Ronson pedig egy folkfunkos versenyt.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. A What a Man, a Salt and Pepper és az Envok közös dala 93-ban jelent meg, és a szám érdekessége, vagy az alapját egy Linda Lindell féle 1968-es szól felvétel, a What a Man adja, amelyből tulajdonképpen a vokális részt is felhasználták. Na most hatalmas siker lett, hiszen az amerikai Billboard Hot 100-on a harmadik helyig jutott, és Grammy jelölést is kapott. Ugye a szövegét, hogyha megfigyeljük, a női előadók egy pozitív, tiszteletteljes képet mestenek arról, hogy milyen az általuk ideálisnak tartott férfi. Figyelem, következik a Salt and Pepper és a What a Man itt a Best FM-en. Yeah, yeah.

0: Ezt hiszem, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kunszent Márton térségében új csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon a 6-os kilométernél található Szederkény Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, itt csak a külső sáv járható, a munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Aki pedig az M70-esen autózik, az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Erre kell készülni, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: Remélem, hogy mindenkinek jól alakul a szombat délutánja. 5 óra van, úgyhogy jönnek a friss hírek, én pedig hozom majd Bájalex slágerét is. Ez lesz a Széllel szemben, és J-Lo is itt lesz velünk. Pár perc múlva megyünk tovább ezzel a dalával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
4: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkádnapok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
5: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
4: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
5: Árkád.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
6: Új gyermekvédelmi törvények készülnek, osztályozzák a menzákat, fenntarthatóbb lehet a tűzifa program. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új, a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomag készül, mely már a jövő héten az országgyűlés elé kerülhet. Erről is beszélt a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentést ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető tartalmakra és a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szabályokat. Cél továbbá az is, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapok akik kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
7: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőségét garantáló dokumentumok megfelelőségét.
6: A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával idehaza. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Október végéig várják a jelentkezéseket, novemberben hirdetik ki az eredményeket. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Folytatódik a naposabb, kora őszies idő. Az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék továbbra sem várható. Az északnyugati szél többfelé felélénkül, néhol erős lehet. Még 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 9 fokig hűl a levegő. Holnap már a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután érkezhetnek meg a felhők. 20 és 25 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Örök továbbhatom a Tibesz délután. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, 5 óra is elmúlt már. Ami pedig most érkezik, az a Play J-Lo 2001-es slágere, ami a megjelenésekor több országban is top 10-es sláger lett, nem csoda? Kezdünk is! Szól a Play a Pest FM-es kedvencek között.

Best FM legjobb zenék. A Depeche Mode története egészen 1980-ig nyúlik vissza, amikor megalakult a zenekar. A korai időszakban inkább könnyedebb szinti popot játszottak, de aztán később egyre sötétebb, mélyebb témák felé fordultak, és ezzel teljesen egyedi hangzást teremtettek. A zenekar hatalmas hatással volt az elektronikus és az alternatív zenére, és több generációra is inspirálóan hatott, több mint 100 millió eladott lemezükkel. Minden idők egyik legsikeresebb elektronikus zenei formációi közé tartoznak. Én pedig most egy 1997-es lágerüket hoztam el, ami egy megszállott szerelemről szól, ahol az egyik fél nem hajlandó elfogadni az elutasítást. Ez pedig nem más, mint az It's No Good a Best FM-ben.

0: FM, a legjobb zenék, utolévők figyelem, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M86-os autóton például Beled térségében a 125-ös és a 127-es kilométer között aszfaltoznak, Szombathely felé a külső sávot lezárták. Aztán az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Biatorbágy térségében pedig az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, ami pedig a 4-es főutat illeti Vecsé és átkelési szakaszán is érdemes figyelni, a 21-es kilométernél ugyanis gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM legjobb zenék véget ért már a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is, de gyorsan át is adom a helyemet White Boynak, hiszen kezdődik a Night Shift. Köszönöm, hogy ma is minket választottál. Maradj, jó volt együtt. Béni Meddiát hallottam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
2: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
1: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
2: Árkád.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Ha van pár órán kikapcsolódni, de nincs időnk elhagyni a várost, akkor irány a Margit-sziget. Ez a főváros zöld szíve, egy olyan külön világ a Duna ölelésében, ahová életkortól, nemtől, évszaktól és napszaktól függetlenül érdemes ellátogatni. Annyi mindent kínál az ide látogatóknak. Első pillantásra beleszerethetünk a hatalmas ősfák, árnyas sétautak, tágas réteg, fürdők és szórakoztató attrakciók különleges elegyébe, vagy akár a futást is megszerethetjük a sziget körüli futókörön, de számos más sportolási lehetőség is vár itt ránk. A szigeten találhatók szabadtéri színpadok, csodás történelmi romok, egy kis állatkert, valamint egy víztorony is, amely kulturális rendezvények helyszíne. Na és itt található Magyarország legnagyobb zenélő szökőkútja is. A testi-lelki feltöltődéshez sokszor elég egy nagy sétát tenni a Margit szigeten, és már is új erőre kapunk, még ha csak pár óránk is van kiszabadulni a hétköznapokból.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Gyermekvédelmi krízisprogram indul, jön a budapesti filmmaraton, több tonna kokaint foglaltak le egy francia kikötőben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlenül szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. A kormány gyermekvédelmi jelentése szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. 23 ezren élnek állami gondozásban, és 2700-an várnak arra, hogy kiemeljék őket a családjukból. A Fidesz újjászervezése most a legfőbb feladat, erről beszélt Orbán Viktor a Köcsei polgári piknikre érkezve újságíróknak. A pártelnök szerint az ellenzéki jobboldal építésében a Fideszen kívüli civilekre és véleményformálókra is számítanak. Úgy fogalmazott, a jobboldal mindig sokszínű volt, a különböző kezdeményezéseket azonban egységes politikai erővé kell szervezni. A párt vezetése jövő héten kétnapos elnökségi ülésen folytatja a stratégia kidolgozását. Csak nem 100 vetítéssel várja a közönséget az idei budapesti klasszikus filmmaraton. A Nemzeti Filmintézet szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal rendezi meg a fesztivált. A részletekről Horváth Csaba, az intézet marketing és kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
4: Idén két fontos évfordulót is ünneplünk a BKFM-en. 125 éves a magyar film, és 70 évvel ezelőtt volt az 1956-os forradalom. A budapesti klasszikus filmmaraton ezért külön szekciót szentel a forradalmat feldolgozó magyar filmeknek. Ezekkel együtt több mint 20 hazai alkotást lesz látható a fesztiválon.
3: A fesztivál teljes programja a Filmmaraton honlapján érhető el. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque-ben. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, és a gyanú szerint Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Keleten még kitartanak a felhők, másút napos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő. A fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

Csirke Best FM Nácsi Partik. Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta. Továbbra is több opció van, mondhatni, több vasat tartunk a tűzbe, de hogy valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, az 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift profiainkra Facebookon és Instagramon, és akkor, hogyha van konkrét információ, akkor mi azt ott egyből megosztjuk majd veletek természetesen. Jó, tehát Best FM Night Shift Facebook.

0: FM-en.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazda.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: A Best FM-en minden pillanatban

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es Magyar Nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A mozi kedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Az egyik ilyen a Gosdú udvar, amely jelenleg a Király utcai éjszakai élet egyik központja, de már korábban is megjelent nemzetközi filmprodukciókban. Az 1988-ban bemutatott Arnold Schwarzenegger és Jim Belushi főszereplésével készült Vörös zsaru című akciófilmben például Moszkvát jelenítette meg. Tony Scott 2001-es rendezésében a Robert Redford és Brad Pitt nevével filmjelzett Kémjátszma című alkotásban is látható volt. Ebben a filmben, ahol Budapest Berlint alakította, a város ismertető jegyei, mint például a Dunakorzó, jobbára csak rövid vágóképeken bukkannak fel. A figyelmes szemlélők viszont így is észrevehetik, hogy a Gosdú udvar ebben a produkcióban a 90-es évek elejé berlini bérházak hangulatát idéző helyszínként szolgált az alkotók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Gyermekvédelmi krízis program indult, több fiatal véradóra lenne szükség, lezuhant egy drón Romániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermek védelmi jelentése. Az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Ez szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
4: Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér, és tudunk ebben fejlődni.
3: Drón zuhant le Románia északkeleti részén. A román védelmi minisztérium közölte, nincsenek sérültek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricaföldön landolt. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű 30 cm mély kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova értesítette a román felet, hogy egy drón repült át a két ország légterén és Románia felé tart. Riasztást is kiadtak a román hatóságok, és bejelentések is érkeztek az eset miatt. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Kettő héttel ezelőtt ugye úgy kezdtük Tupekkel, hogy hát ha esetleg, hát aztán végül hamarabb lett ítélethirdetés, mint ugye szeptember 7-e, a halálának a 30. évfordulója, de hát ugye ez megint ugye az amerikai igazságszolgáltatásnak egy ilyen érdekes helyzete, hogy azt már kimondták, hogy bűnös. Azt már mondták ki még ki,
6: hogy mit kap.
5: Mit kap, és hogy mennyit, ez már valamikor október környékén.
6: De ezt nem is értem. Tehát, hogy így meg hányják vetik, vagy nem tudom.
5: Én nem tudom, mert
6: bedobják egy gépbe, elássák, kiássák.
5: Igen, vagy fejvagyírása, ha fogalmam sincs, mert hát ugyanúgy természetesen már most fellebbeztek a döntés ellen, hogy még nem is tudják, hogy mennyit kell majd a gutterba eltölteni. Érdekes. Szóval, de nagyjából az történt, amiről beszéltünk, ugye, hogy hozott is ajándékot, meg nem is. El is mondták, hogy ő szervezte, de hát még mindig nem tudjuk, hogy ki húzta meg a ravaszt, szóval, hogy...
6: Ezt soha nem fogjuk már megtudni. Ha csak nem építünk egy időgépet, és menjünk vissza, és nézzük meg.
5: Azt viszont tudjuk jól, hogy mostantól Slim Fit a lemez játszok mögött még egy órán keresztül hip-hoppal és R&B-vel.

0: Most FM-en.
1: Na megnézted az új Ariana Grande klippet?
2: Nem, még mindig le vagy. Jól van, na, picit sűrű volt az
1: egy szóbi időszak. De ha majd egyszer így face to face összekerültek, és megkérdezi az Ariana, hogy látta, de akkor... Hogy fogsz majd a szemébe hazudni? Vagy azt mondod, hogy vagy nem? Hát föl kell készülni minden esetőségre. Hát sztárom a páromat, nem látok.
2: Hát, de hogy nem, meg a túl jó nő a csajomat is.
1: Na tessék.
2: Ugye?
1: Aj, Szabika.

0: És akkor, ami a hajós napközbeni hétvégi bulikat illeti, ti már leizártatok a nyarat, vagy?
1: Nem, képzeld el. Hanyadika van ma?
0: Hóha, én azt tudnám. 12.
1: Így van, tehát jövő hét szombaton.
0: 19?
1: Így van.
0: Az utolsó? Vagy neked
1: így
0: az
1: van,
0: utolsó?
1: Az záró, az záró.
0: A hajón.
1: A hajón. Így van, az orrában. A Petőfi írlábánál.
0: Jó van. Mondjuk már nyár, az már pár napja nincsen, de mindegy. Azért legyen jó idő.
1: Meleg van, jó idő van. Mindenki happy.

0: ezt nem lehet megunni.
1: Ez mi az egészen pontosan? Fat Joe és Big Pun?
0: Igen.
1: Igen?
0: Igen. A rácsímben sose jut eszembe.
1: Na jó van, de micsoda mázdi, hogy ez is természetesen tracklistával együtt fel lesz töltve a...
0: Mixcloud.com/DJ és Linfit.hu-n weboldalra, és www.bestfmbudapest.hu weboldalon megtaláltok minket.
1: Így. Slimfitet meg legközelebb jövő szombaton találtok meg, ugyanígy 7 és 8 óra között, meg az említett helyen. Ugyanúgy előtte, utána?
0: Így.
1: Oda mész, ide jössz, visszamész.
0: Rohangászok fel alá, mint a mérgezett tege.
1: De 7 és 8 között fixen itt, ezt meg a mait köszönjük szépen.
0: Köszi, jó pét. Köszi. Ain't not a player. Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A magyar gyermekek közel 8%-a veszélyeztetett. Négy megyében visszavonták a tűzgyújtási tilalmat, robbanó testeket találtak a Margit szigeten. Villányi Eszter vagyok. Közzétette a gyermekvédelmi jelentését a kormány. 12 vármegye 19 intézményében és szakmai egységében jártak a felmérés készítői, és mintegy 500 szakemberrel beszélgettek. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezer veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23 ezer gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott. Azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak az ágazatra. Négy vármegyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. A NÉBIH figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Második világháborús robbanó testeket találtak a Margit szigeten. A kézigránátot és a német 3 centis puskagránátot már el is szállította a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanó eszközök a Margit sziget pesti oldalán kerültek elő. Amíg a tűzszerészek dolgoztak, 200 méter sugarú körben kiürítették a területet, a korlátozást már feloldották. A CIA már 3 évvel a 9-11 előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot egy komoly terrortámadás lehetőségére. Ez derült ki a most nyilvánosságra hozott és eddig titkosan kezelt iratokból. A hírszerzés akkor szinte pontosan jelezte, ami később bekövetkezett. A jelentések rögzítették, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida csoport robbanóanyagokkal megrakott repülőgépekkel vehet célba amerikai városokat. Konkrét tervet azonban nem tártak fel. Tegnap szerte az Egyesült Államokban megemlékeztek a 25 évvel ezelőtti merénylet sorozat 3000 áldozatáról. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt ez a szombati nap, és remélem felkészültetek arra, hogy a legjobb zenékkel elköszönjünk tőle. Kérem szépen, ezt az órát nem más kezdi, mint az isteni Rihanna, jön a Panda Replay.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1990-ben jelent meg Whitney Houston I'm Your Baby Tonight című dala, és rögtön az amerikai Billboard lista élére került. A számot az akkoriban elképesztő slágergyáros páros L.A. Reid és Baby Fierce írta és producálta, Whitney pedig ezzel egy kicsit modernebb, R&B-sebb irányba fordult. Érdekesség, hogy ez már a 8. amerikai listavezető dala volt, mindössze néhány évvel a karrierje indulása után. Ejha, nincs mit tenni, amikor a tehetség utat tör magának. Na mindegy is, jön Whitney Houston és az I'm Your Baby Tonight.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2002-ben a francia-holland Madhouse gondolt egy merészet, fogták Madonna egyik legismertebb dalát, ez volt a Like a Prayer, és készítettek belőle egy igazi klub verziót. A feldolgozás Európa szerte nagy siker lett, több ország slágerlistáján is az élmezőnybe került, és még sorolhatnám, a többi már történelem. Egy a lényeg, hogy nagyon sokan szerették, és ezzel most is így vagyunk. Jön a Like a Prayer a Madhouse-tól.

0: föld.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki pihenni akart volna, akkor van egy rossz hírem. Ha most nem kapcsolja ki a rádiót, akkor nem fog. Hiszen jön az a dal, ami szerintem mindenkit lábra állít, és mindenkit ugrálásra késztet. Ez Criss Cross és a Jump.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 20%-os a szakember hiány a gyermekvédelemben. Emelkedett a Dunavíz szintje a fővárosnál. Osztályozzák a menzákat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős a szakember hiány a gyermekvédelemben. Erről is beszélt az ágazat átfogó vizsgálatának eredményeit bemutató sajtótájékoztatón a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát, most átlagosan 20%-os a szakember hiány. A vizsgálati eredmények nyomán a kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít, mintegy 10 milliárd forintos kerettel. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis vasárnap délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. A Fidesz újjászervezése most a legfőbb feladat, erről beszélt Orbán Viktor a Köcsei polgári piknikre érkezve újságíróknak. A pártelnök szerint az ellenzéki jobboldal építésében a Fideszen kívüli civilekre és véleményformálókra is számítanak. Úgy fogalmazott, a jobboldal mindig sokszínű volt, a különböző kezdeményezéseket azonban egységes politikai erővé kell szervezni. A párt vezetése jövő héten kétnapos elnökségi ülésen folytatja a stratégia kidolgozását. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid osztályvezető beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Nébi Közétkeztetés Felügyeleti Osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok a Bikin. Remélem, jól vagytok, remélem, jól telik az este, és remélem, hogy a legjobb zenék elnyerik a tetszéseteket. Mondjuk megmondom összét, hogy ebbe egy picit biztos vagyok. Na mindegy is, Sonickal folytatjuk most ezt az órát. Jön a Sky!
3: Ez a Night Shift.

0: köszönt annyi csukott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, 1994-ben jelent meg Desiree egyik legismertebb dala, a You Got The Bee, melynek az üzenete valójában egy komplett életvezetési tanács 4 percben. Légy erős, bölcs, bátor és pozitív. Wow! Mondjuk valljuk be őszintén, hogy olyan nagy okosságokat és újdonságokat nem mondott, viszont a dal maga óriási nagy siker volt, úgyhogy én már indítom is. Listen.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal, ne tévessze meg senkit sem. Kellész érkezik és a Trick Me. Egy ilyen kis pörgős, lazának tűnő, pattogós dal, viszont elmögött azért egy nagyon komoly és határozott üzenet van. Kellész lényegében közli, hogy egyszer még átverhetsz, de másodszor ez már sajnos nem lesz ilyen egyszerű, és nagy valószínűséggel nem fog működni. Ez aztán a kemény, azt hiszem, nem pedig a kád széle. Na mindegy, Kellész Trick Me most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2004-ben lett igazán nagy sláger a Keen Everybody's Changing című dala, amely a Hopes and Fears albumon kapott helyet. A brit zenekar különlegessége akkoriban az volt, hogy gitár helyett főként zongorán építették a hangzásukat. Az ilyen kreativitást megmondom őszintén, hogy nagyon kedvelem. Ezért is jön a következő dal. Keen, Everybody's Changing.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A magyar gyermekek közel 8%-a veszélyeztetett. Megóvják a védett erdőket, hűvös lesz az éjszaka. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Közzétette a gyermekvédelmi jelentését a kormány. 12 vármegye 19 intézményében és szakmai egységében jártak a felmérés készítői, és mintegy 500 szakemberrel beszélgettek. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezer veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23 ezer gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott. Azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak az ágazatra. A folytatásban is megóvják a védett erdőket. A rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximalizálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Itthon mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél tegnap. A rendőrség közölte, hogy az áldozatok egy nő és egy férfi egymás után haladtak, amikor a baleset történt. A sofőr megállás nélkül továbbhajtott, nem hívott segítséget. A 23 éves férfit ma délelőtt fogták el. Mikor nála voltak a rendőrök, épp egy autószervizből hívták vissza, meg akarta javítatni a kocsiját. Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás ellene. Drón zuhant le Románia északkeleti részén. A román védelmi minisztérium közölte, nincsenek sérültek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricaföldön landolt. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű 30 cm kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova értesítette a román felet, hogy egy drón repült át a két ország légterén és Románia felé tart. Riasztást is kiadtak a román hatóságok, és bejelentések is érkeztek az eset miatt. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék 10 óra után is. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok. A Biki, remélem jól telik az este vagy éjszaka, akinek hogy tetszik. Egy a biztos, hogy én a legjobb zenéket hozom, és nem állunk meg egészen éjfélig. Ezt az órát például most a House of Glass kezdi. Ez a Disco Down.
2: Ez a Night Shift.

0: kellem.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, kinek van névnapja a holnapi nap folyamán, kiket kell felköszönteni névnapjuk alkalmából. Vágjunk is bele, hölgyeim és uraim, holnap Kornél névnapja van. Német Kornél barátomnak innen is előre nagyon boldog névnapot. Viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Lulukat, a Ludovikákat, a Luizákat, a Mórokat, a Móricokat és a Polixénákat is. Na, hát hogyha valakinek van Polixéna ismerőse, az mindenféleképpen köszöntse fel. Akinek meg nincs, viszont az előző hallottakból valami igen, hát akkor tudjátok mi a dolgotok. Holnap reggel dobni egy üzit, vagy felhívni. Ennyi. Most pedig George Michael-t hallgatni, hiszen jön az Outside.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, akinek az elmúlt időszak, hát mondjuk őszintén, hogy hát nem volt a legjobb az életében. Ő nem más, mint Justin Timberlake, akinek befutcsolt a koncertturnéja, aki Lime kóros lett, akit elkaptak ittas vezetése, na meg úgy néz ki, hogy még a házassága is fucsban van. Úgyhogy Justin, szedd össze magad, kapd össze magad, mert ebből aztán baj lesz, haver. Na mindegy, viszont most jön tőle egy nagyon jó dal, amit megmondom őszintén, nagyon szeretek, bár kicsit ömlő.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal, ami 2008-ban robbant be, és hát eléggé tarolt, annak ellenére, hogy egy igazán komoly feldolgozás volt. A Totó legendás 1982-es slágerének a modern R&B-s verziója, ami nem más, mint Carl Wolf előadásában, az Africa.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném bejelenteni, hogy nincs megállás, annak ellenére, hogy indul az utolsó órája ennek a csodás napnak. Na, mivel kezdünk, nézzük csak, kérem szépen, az isteni Mojo jön, ez a Chillin, na, hajj!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jött el az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na vágjunk is bele, hát azért reggel nem lesz az a szavannai hőség, hiszen 9 fokra ébredünk, 23 lesz napközben, kicsit felhős az ég, de legalább nem lesz szél, nem lesz elméletileg semmiféle vihar, na meg, hogyha jól látom, semmilyen fronttól sem kell tartani. Úgyhogy eddig viszonylag jól néz ki, egy ilyen kora őszi nap. Ennyi. Viszont a következő 3,5 perc felmelegíti meg, feltüzeli majd a kedélyeket, hiszen jön Cisco és a Tongsong.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő úriember nem régi módi, nem fél az újításoktól, viszont azt szeretné, hogy a kreativitás és a tehetség megmaradjon, és hogy az törjön utat magának, ne pedig a számítógép. Ezért is ellenzi teljes mértékben, hogy az AI jelen van a zenei szférában. Ő nem más, mint Sean Paul, érkezik tőle a Temperature.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hát nézzük, mivel megyünk tovább a folytatásban. Hát az isteni Tiziano Ferro, az olasz csődör van itt nálunk. Jön tőle a Perdono.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és azt is remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,